Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Kedves hölgyeim és uraim! Következzék a Vartonosi Révész Együttes! A kocsimába mulatok, járom a táncot, elég!

feje, kiukat a szoknyán eleje, a hátulja széje van repedve. Minek is tennék ölcsuhaj a szoknyan, ha nem hordasz semmit alatta.

Elmöntemén a malomba, ho, ho, orrán, a molnár feküdt a molnán, én ha, ha, ha, csak úszik a vízben, a molnár nőtt a lisztben. Önnél inkább mondtam neki, ko, ko, ko, mám, annál jobban nyomta be a fa, fa, harkas ordít a rétön, a molnár nőtt a lisztben. Szeptemberben bökcsöndül a ka, ka, kasza, elől van a szögény lögé, fa, fa, fa, szélszámja ülője, kasza köszöd ülője. Decemberben mögy a lögény, vágni nádad, vigyázz kislány, megfogom a pip, pip, pipára gyújt a lögény,

0: vigyázz kislányt, tudomba pipi, épp árany újt a legény, mikor a lányjal összéj.
1: Do it. I love all the music.
2: The music's awesome.
1: Panda Rádió. 103.5.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

olyan nehezen telnek a nappalok. Nem tudom, mit

Music Sauce. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

너무나 좋은 바사리여 마고 주먹은 에 주먹이야 넌매 호사 올라요 내 올라요 내 너무나 좋은 바사리여

pedagógus. Másfelé vezet ma már a út. Jobban értik mások, nálam nincs tovább.

szépen áll. Na ja, a Villanegra nem a pálcazárba, a Villanegra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. De ez még mind semmi,

atom elég. A Villa Negra nem a pálca zárt, a Villa Negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénybe zörgeti, e csöndes házban oltalmat talál. Most tessék csak ide figyelni!

0: fölmelek szel, meglátod, míg az álmod egyre visszajár. Na jó,
1: a villalegra nem a pálca zárda, a villalegra nem fényes lokál.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

nem tud soha többé megnyugodni. Itt szerettem, ér sírom, akit várok, nem jön soha vissza.

értékenységre dögött fel mind a két szemébe. Nem tud soha szándékomban megcsalni a férjem. Egy kicsit, ha félrelépek, nem olyan nagy szégyen. A jó anyám úgy tanított már szeretni végek. Nem csalom meg én az uram, csak ha szépen kérnek. A jó anyám úgy tanított már szeretni végek. Nem csalom meg én az uram, csak ha

meg én az uram, csak szépen kérlek. Ha jó anyám, utamidot már szeretni, fétek. Nem csalom meg én az uram, csak ha szépen.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

szoktunk, mi törekszünk a jobbra. Egy illat, egy érzés, egy emlék nem múlik, mint fáról a levél, úgy gyakran lehullik. Megbánunk pár igent, és meg annyi nemet, az élet görbe tükre rám.

mustari a legényeken, a tiszteletes út az alvégről. Most hasad meg az ég,

Egy kis rúst a picény szádra festesz, ne esjedsz, mert vár valaki rád.

Te, kinek elege van a nagyváros zajából, a gyár kémények maró füstjéből, és te is itt az arató csípős poraim gyerek egész nap köhögésre. Ti, kik a szerelem boldog mámorában úsztok, meg ti is, kik szívebb érzik, vagy csak édes emlékek után kutattok. Hunjátok be a szemeteket, tegyetek le

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

attól a jó Úristentől csupán egyet kérem. Küldje hozzá.

Hol vagy?

0: 1 óra van.
1: Nehogy de sok.

borlogtak az erdőben, és csak rád gondolok. Eszembe jutnak a szép emlékek, és csak szomorkodok. Arra gondolok, az álom szép, bár hamiskás a kép. Miért van ez így? Szép a szerelem. Hihetek benne, ha megszállom.

utam, ki tudja merre, sodor az élet valamerre. Célom csak egy, hogy megszerezzem, elszántságom megserezzem. Csókod íze még ajkamon ég, ölelésedből sohasem elég. Sötétséget váltsa a fény, számomra te vagy a legszebb lény.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

nem fizet a tanács, nem majd ki a kanász, megáll a faluba a forgalom. Nem fizet a tanács, nem majd ki a kanász, megáll

hallom. Ha egy kiasszony a disznóka, én megterelem a kanokat. Soványa a kanok, nem lesznek malacok, megáll a faluba a forgalom. Vizet már a tanács, kihagy már a panász, megindul a faluba a forgalom. Vizet már a tanács, ki is hajt a panász, megindul a faluba a forgalom. Hajtsd ki, asszony, a disznókat, én megterelem a kanokat. Dolgoznak a kanok, a falusi kanok, megindul a faluba a forgalom. Hajtsd ki, asszony, a disznókat, én megterelem a kanokat. Dolgoznak a kanok, a falusi kanok, megindul a faluba a forgalom.

ne csak, ne csak csalogasson. Fáj a szíved, nehogy megfasadjon. Ide, ide, ide, gyere rózsám, szíved ellen újra régi hozzám. Ne csak, ne csak, ne csak csalogasson. Fáj a szíved, nehogy megfasadjon.

csillag a legszebb a világon. Párosával él a madár az ágon. Nem bánom én, akármit is beszélnek, fülem mellett eleresztem a szélnek. Őszi szellő ragad el, bánatomat tagad,

terem azért rózsaszett tulipán. Dalolok a madárral, mosolygok a virággal, de csak azért se, csak azért se búsulok. Nem bánom én, akárhogy lesz ezután, terem azért rózsaszett tulipán. Dalolok a madárral, mosolygok a virággal, de csak azért se, csak azért se búsulok.

kapcsolt ki. Most jön a meglepi. Egy, két, há.

boldogok lehetnénk. Ne várják semmit, hogy tudod, hogy szeretlek, minden elszépszál. Az ide csomból adjál vissza nekem, fel kell múlni a nyár. Ki tudja holnap, merre visz az utam, mint ott a jövő. Talomja sárkul, hajamra múlul, elszáll az idő. Csak hívjuk, hogy mindenünket akkor talán boldogabb lehetnénk.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

kislány. Ha nyílnak a jázminak, a kis szíve fájni fog. Ha rám gondol.

legyen egy kicsit jó. Hisz tudja, mire való. A kis szívében olvad a hó. Csókolózni, jaj!

a gazdagok mind kevélye. Megszólnának ott a módos házba, hogy mit keres a gazdag

jóanyám maladavárunk. Jobb lesz neked ott, mi nálunk. Járhatsz úgy, mint

lesz neked ott mi nálunk. Járhatsz úgy, mint oda-haza jártál. Többet ér.

0: new music sauce. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

0: Class. On the radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. On the radio.

ezt éreztük tegnap mi a ketten, csók közben is ezt csúgta a szágot.

nélkül elég most már kalandoztam, de lassan sok már rátaláltam egy kislányra, s ő lett szívem minden vágya. Egy csillagfényes görbe éjjel, a portól égő szenvedéllyel, egy kis lebújba betértem, rám mosolyogtál ledérem.

Hanna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

után elhagyott a kökény szemű fiólám. Se pénzem, se pipám, tegnap délután elhagyott a kökény szemű fiólám. Gyertek ide, puta!

Szászi. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

legnagyobb öt csillagot, szakaszt, aki ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok uta, csápás uta, reguta a hégen. Nem látott öt csillagot, szakaszt, aki ott ragyog fenn az égen.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.